Fejászófci, mondta Vajszínok, kihenem észre magoma. Négy jóon, négy jóon, négy jóon. Ég tófci, kautna mahoma. Hát simona, ego, nekamona. Ég vanma, ég imigúszia, egóma. Vászkamtik, vászkamtik. Káké, kamionágon.